0: 26.
1: Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ egyetemben.
2: Hi, Hong Bing Yu. Ninho. Ninho, Bawei. Uyeng de Lai, Ujjá, Jé.